Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 12-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 12. lipnja 2026. godine, a pred vama je dvosatna emisija na hrvatskom jeziku. Ukratko iz sadržaja. Donosimo vam zanimljive priče iz života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Vodimo vas u Hrvatsku osnovnu školu Katarina Zrinske u Serdahel, gdje se u vanškolskim aktivnostima podučava ples sviranje na tambori. Govorit ćemo o 30 godina djelovanja Kuda Sumarton, jednog od najvažnijih čuvara pomorske hrvatske tradicije. Vodimo vas zatim u Harka, gdje se uspješno razvija škola hrvatskih tradicijskih plesova pod vodstvom Ramone Štivić, a donosimo i pregled kulturnih događanja u Baji Šoprnute hrvatskoj školi u Budimpešti. Uz glazbu, aktualne informacije i dobro raspoloženje s vama su danas novinarke Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, dežurni urednik Andrija Pavleković, dok je za tonsku realizaciju zadužen Norbert Aut. Dobro nam došli!

A Hodászi görögkatolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A Hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Tóth Olivér költő saját verseiről, míg Balázs József lelkész hivatásához hűen a Zsoltárok könyvéről mesél, és végül a Salgótarjánban élő Botos Zoltán festőművész a néhai Szepesi József roma költőre emlékezik.

0: Néhány évvel ezelőtt jártunk itt nálad utoljára. Mi minden történt veled azóta?
1: Számunkra a legfontosabb és legörömteli pillanat volt az negyedik gyermekünk születése, Zsófia.
2: Mondja Tóth Olivér költő.
1: Tanulmányaimat illetően befejeztem a Debrecen Egyetem egészségügyi szociális munkáskarát mesterszakon. Nem voltam hajlandó beírni 8 általánossal. Így eljutottam 2 diplomáig, és még tervezem tovább is. És az a példa, amit fel akarok mutatni a gyerekeimnek, hogy nem muszáj megrettenni attól, hogy valaki barna bőrű. Nyilván keserű a szájíza, mert ha nekem ennyire nehéz volt, adott esetben egy egyetemi államvizsgán is próbálnak megalázni, akkor ők mivel fognak szembesülni még? A munkahelyet illetően, amiért nagyon sokat harcoltam közelmúltban, hogy legyen egy fix és stabil állásom, sikerült. Így a gyermekvédelmi központnál dolgozom, mint lakásotthonvezető, állami gondozó gyermekekkel, ami így a költészetet illeti. Számos vers született, egyre fajsúlyosabbak, egyre letisztultabbak, nem vagyok könnyen emészthető, eddig se voltam. Új kötet nem jött létre sajnos, mert hogy a támogatások azok nem tették lehetővé. Nem volt könnyű életünk, most sincs, de az, ami motivál, a gyerekeim, a feleségem. Hétvégente ki szoktam posztolni egy közös képet, így a terített asztalon, és áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek. Harag nélkül, gyűlölet nélkül áldást mondani mindenkire. Engemet mindig úgy szerettek, nyitott tegyérrel kínáltak az egeknek. Tárt karok kereszteződésében kerestem ölet, oly kegyelmet, mely előbb és utóbb is megölet. Nevemről nincs anya, apa, testvér, ki számot ad, nyelvemen az

0: Ember és sziromsúlya, mint a víz apad. Kéretlen ostya lettem egy anyává lett megbánásra. A tavasz, mely ágrügyről fakadt, vér és vád tapadt. Engemet mindig úgy találtak, hogy nem kerestek. Mellemért vájtcsőrű barlangok tátott szájjal kelepeltek, szemérmetlen szeretkező tanúim soha el nem tévedtek. Mindazok, akik testet, lelket, szellemet sem szerettek. Kezem erezetlen homoktenger, szívem sátrat vert egyetem, bőrömön vésetlen tóra, pórustalan ragyogás a tejútrendszer. Földet csókolt csillagőrzi házam, sár emel napnak magasába, ha egyszer is, először is, utoljára beoltanak a más világtanába. Engemet gombolt gallérú sírba szerelembe temessenek. Mindazok, akik majd egyszer keresnek, szeretnek, veszítenek. Befelé zárt személyaikra menedékvárost építő oltár leszek. Harangról szakadt nyár, a halál, s leggyönyörűbb kín, az élet. Minden átok, bűn vagy sóhaj, könyörgés, megdicsőített ének, szenthegyek porladnak kalásszá fogaim között, mint a népek, akik anyátlan, atyátlan, testvértelen, teljes, gyökértelen, szépek, kevéi aranyai az újra és újra fenséges feltámadt reménynek. Engemet, ha egyszer úgy kerestek, hogy el nem veszítettetek, majd ha egyszer úgy szerettek, mint akik soha el nem tévedtetek, sosem szerető ösvényes üdvösségem száraz pászkái megtöretnek, kezetekben kővel ima helyett a bűnbánat sirató falai megépüljenek. Én kívülálló vagyok nagyon sok szempontból.
1: Mondja Tóth Olivér költő.
0: A cigány értelmiségi réteg egyik nagyon nagy hátulütője a partalanság. Nem vagy megértve se itt, se ott, se amott. Ha ilyen csorba vagy, vagy csonka vagy, vagy valami pluszod van, az megint csak ilyen szemetszúró dolog. És ez igazság. Egyetlen egy dolgom van, hogy amit kapok, azt vigyem papírra, vagy elektronikusan a monitorra, aztán adjam tovább. Én hiszem, hogy az meg fogja hozni azt, amit kell. Vannak témák, amik hetekig, akár hónapokig foglalkoztatnak, addig még nem találom meg azt a teljességet, amit úgy érzem, hogy a szentség része és a teljessége, hogy el tudjam venni, és úgy tudjam továbbadni, mert legfontosabb, hogy úgy tudjam továbbadni az olvasó felé, hogy azt tiszteletben tartsam. A költészet az levegő, az víz, az minden, tehát nem tudok úgy létezni, hogy nincs része, vagy nem részem, vagy én nem vagyok a része a költészetnek. Egyszerűen a 12 éves korom óta bejárok, tehát hogy nem tudom nem meglátni azt a dolgot, vagy nem tudom nem megérezni azt, ami nem szólít, vagy nem érint meg, akár egy képen keresztül, vagy bármilyen alkotáson, vagy élethelyzeten keresztül, ami elgondolkodhat, és azt gondolom, hogy meg kell, hogy ragadjam. Az, hogy mennyire tud egy alkotó igaz lenni és szép lenni a saját maga művészetében, az az alázat kérdése. Amikor egy művész eljut arra a szintre, hogy odáll a küszöbhöz is, és megérti végre, hogy mi a művészet, hogy egy kitágult univerzum részese lehet, és ott lehet a föld porától kezdve a csillagos égig, a csillag és minden meteor, ami ő lehet, hogy nincs határ, és ha engedelmes arra, hogy beengedje ténylegesen a művészetet, akkor ő lehet maga a minden.

Szoktattam szívemet a csendhez, óvatlan, kötött kutya a fegyelemhez. Szoktattam lelkemet a testhez, nem tűr meg egyet se, ezret feszít a kereszthez. Szoktattam léptemet a hűséghez, visszatérő álom a maga reményéhez. Szoktattam testemet a szegénységhez, étlen és szótlan is ragaszkodik a bőséghez. Szoktattam szememet a világváltáshoz, csőcselékként aljasult a napvilághoz. Szoktattam számat a szófogadáshoz, csókjaiban simult az áruláshoz. Szoktattam tenyeremet az imához, nyitott fészek fejemről simult a zuhanáshoz. Szoktattam tudatomat a mindenség urához. Szigorú, balga férfi, nem szokhat szoknyához. Szoktattam szívemet házasságban élni, a tehetetlenség kigúnyolt munkával felcserélni. Szoktattam ölemet gyermekem súlya alatt henyélni, csavargó fájdalom tanítja őket magasra emelni. Szoktattam szerelmemet a napi betevővel beírni, helyettem feleségem könnyeit ölére méri. Szoktattam a szavakat halálcsendben élni, nem tudnak torkomon félve megférni.

0: 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön adott nekem helyet. Csöndes vizekhez vezet engem, felderítette lelkem, s az igazság ösvényén vezet az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és pászorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, s kelyhem csordultig töltötted, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.
1: A világ történelemnek sok eseményei vannak, de többek között a világirodalom legnagyobb alakja Dávid király, és ő a világirodalom kiemelkedő személyisége.
2: Mondja Balázs József, az Egri Főegyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
1: Ő írta meg a 150 Zsoltárt a Bibliában, amely az egész világot áthatja, ezért történelmi remekműnek is mondható. Dávid maga megpróbálja az ön életrajzát belefogalmazni, akár egy-egy verses formában, egy-egy irodalmi, költői jelzőkkel a zsoltárokba. Dávid maga egyszerű pásztorként volt kiválasztva az Isten szemében, hogy ő legyen Izrael királya. Nem volt különleges jegye és különleges jele, hogy ő most király lehessen. Isten rátette a választást. Saul, aki akkor király, ő nem akart elfogadni, hogy ő Dávid elfogadott az Isten szemébe. Éppen ezért üldözi is, és a történelem folyamán lehet a Bibliában olvasni, hogy Saul üldözi Dávid fölkentségét és választását. Éppen ezért a hűséget is meg tudja nekünk tanítani, maga Dávid, hogy volt rá alkalma, hogy megölje Sault, volt rá alkalom arra, hogy támadhassa Sault, és mégsem élt azzal a lehetőséggel, hogy elpusztítsa. Az ő királysága rögtön egy hatalmas nagy birodalommal kezdődik, azzal kezdődik, hogy fel kell építeni először is a nemzetek között a fővárost, meg kell találni a templomnak a helyét, és ezen Dávid is ugye ügyködik, próbálkozik, és mégsem ő fogja ezt megtenni, hanem az ő kedves fia Salamon, akinek szintén történelmi jelentősége van.
0: Százas Zsoltár. Újongjatok Istennek minden földek, örvendezve szolgáljatok az Úrnak, járuljatok színe elé lelkesedéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és övéi vagyunk, az ő népe, az ő legelőjének nyája. Lépjetek be kapuin hálaadással, udvaraiban magasztalással. Áldjátok őt, dicsérjétek nevét, mert az Úr jó, örökké tart kegyelme, nemzedékről nemzedékre hűsége.
1: Dávid királynak a személyiségéhez, jellemihez tartozik az igazi emberi vonás. Ugye amikor táncol az Úr színe előtt, amikor felszabadultan az Úr lelke által eltöltve kifejezi gesztusai tánccal az Istennek azt a hálát, azt a köszönetet, amit kapott Dávid, ez egy emberi jelleme, nem egy királyi jelzője, amit elvárnánk egy királytól, egy meghitt, egy kicsikét visszafogott jellem legyen, hanem ő mer ilyen emberi gesztusokkal élni. Sőt, ugye Dávid királyról tudjuk nagyon jól, hogy bűnnel is van terhelve lelke, a női nem megkívánása, illetve hát az a cselekedete, hogy harcba küldi első helyre a megkívánt hölgynek a kedves férjét, és hát ez egy gyilkosságot követett el. Hát maga a gyilkosság is, ez a házasságtörési jellem is mutatja az emberi mi voltát Dávidnak, és ezek megjelennek a zsoltárokban, az 51-es zsoltárban, hogy bűnbánatot tart Dávid. Benne vannak azok a mély érzelmi dolgok, amelyekre minden ilyen hasonló gondolkodású ember átél, hogy szükségem van megoldásra. Szükségem van arra, hogy valaki nekem ilyenkor segítsen, és hát kisegíthet, hanem maga az Isten, aki nekem bűnbocsánatot tud adni.
0: Százhuszonnyolcas Zsoltár. Mind boldog az, aki féli az Urat, s az ő útjain jár. Élvezed akkor kezed munkáját, boldog vagy, és jó dolgod lesz. Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad oldalán, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül. Ímé! Ilyen áldás éri azt az embert, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról az Úr, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát, életed minden napján, s lásd fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelen.
1: Ugye a mi vallásunk, a katolikus vallás egy visszafogott, konzervatív, teljes magunkra figyelő lelki érzéseket megélő vallás.
2: Mondja Balázs József, az Egri Fő Egyházmegye cigánypasztorációs lelkésze.
1: És kevésbé engedi meg azt a fajta hatalmas, pátoszos, gesztusokkal gazdag, vagy éppen hangokban megjelenő dicséretet, amelyet az ige is ír, amelyet Dávid király is kifejezett többször is ugye az ige alapján. Ezt a fajta mély dicséretet, amikor az ember Isten és az ő teremtményi mi voltát beismeri az ember, és ez így felszabadult örömet tudna megélni, ezt nagyon nehezen tudnánk megélni a katolikus vallásban, vagy éppen a katolikus perkeken belül. Azonban azért nagyon kell törekedni arra, és kell is a hívőknek, hívő közösségnek, a megtérő embereknek arra törekedni, hogy szívvel, lélekkel dicsérjék az Isten, felszabadult örömmel, mint ahogy Dávid tette, és Dávid is megtanít bennünket a zsoltárokon keresztül, meg az ő életén keresztül, hogy merjünk újongó szívvel oda menni a mi Istenünkhöz, aki bizony ezt várja tőlünk, ezt megáldja a mi életünkben, mint hogy Dávidot is megáldotta, lámlám, milyen nagy király, és őt, a királyt megállotta, hát amíg az egyszerű teremtményeit, akinek a világban ugye természetesen van ugye Istentől való tapasztalása. Ez lenne jó az új gondolkodásunkban, meg az egyházunkban, a közösségünkben.
0: Százötvenes Zsoltár. Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek őt az ég erős boltozatában. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának teljességéért. Dicsérjétek őt harsonaszóval, dicsérjétek őt hárfaszóval és lanttal. Dicsérjétek őt dobbal és körtánccal, dicsérjétek őt citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cintányérral, dicsérjétek őt csengő muzsikával, minden lélek dicsérje az Urat, alleluja!

0: cigány domb első feljárója egyébként volt három a hegyre, az itt kezdődött.
1: És ott itt, ment
0: föl. Ott ment föl, igen.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
0: 192 család lakott ezen a kis területen.
1: Hát ez szorosan egymás mellett pici házakban.
0: Szorosan, hát egymáshoz építve, igen.
1: Mint a mesekönyvekben.
0: Pontosan, igen.
1: Itt nőtt fel Balázs János is, az öreg, a költő, polihisztor.
0: Igen, körülbelül ezen a részen volt, ahol itt mutatok, és itt volt a körülbelül az ő háza. A miénk az körülbelül itt volt.
1: Balázs János ugye festő volt, író, polihisztor ember.
0: Ő az volt, igen.
1: Mellettetek nőtt fel a Szepesi József a költő, aztán igen. Te is festőművész lettél. Akkor igen. Jó helyszín volt ez a művészeteknek.
0: Ez egy Isten áldott a hely volt.
1: És az öreg ugye itt festegetett a kis házikójába.
0: Igen, itt festegetett, az egész életművét itt festette. Sőt, a verseit is, ami több mint 5000 oldal van most a Városi Múzeum, a Dornyai Béla Múzeumban. Itt, ezen a helyen lakott a Balogh Balázs András Olajolán.
1: Mind művész emberek.
0: Mind művész emberek.
1: Ugye Balázs Jánosról azért mindig a festészet kapcsán beszélünk, de nagyon jól írt.
0: Versei legalább olyan értékesek, mint a festményei. Amikor írta az új verseit, mert én mindig délután tudtam fölmenni hozzá, beszélgetni, aztán már estében is hajlott a beszélgetés, és akkor felolvasta Petroleum lámpa fényénél az új verseit. Nagy élmény volt. Akkor még föl se fogtuk, hogy ezek a versek milyen jók. Most így utólag néha előveszem a köteteit, hát fantasztikus költő volt. És amikor olvasom, akkor felidőződik az arca is. Balázs János, nincsenek verseim. Nincsenek verseim, csak álmaim. Nem is két lábon járok, csak a képzelet szárnyain lebegek kábán valahol, a sejthető talajon, amelyen árbány és vétek gomolygása borong. Ebből sarjadoztam, mint ahogy a tél lett és van vad futásában az idő mércéjének, amelyet tönget és ront veszendő háborgás, a hegy, a domb, a belső tűz, melynek erejét kötöm, feszítem. Ahogy a csábító öröm tévelyekbe bolyong, e vándorlásban benne a lelkem, a szívem.
1: Zoli bátyám, az, hogy te festőművész lettél, ezek az emberek, akik itt laktak veled fönt a cigánydombon, ezek mind befolyással voltak a te életedre.
0: A régi öregektől meséket hallgattunk, hogy Balázs János az egy meghatározó személy volt az én életemben. Tőle sokat tanultam, amikor gimnazista koromban jártam hozzá beszélgetni, és egészen a haláláig jó viszonyban voltam vele. Balogh Balázs András Olajolán, Schneidberger Ferenc gitárművész nagymamája lakott velünk szembe, és akkor mellettünk még a Szepesi József költő, Olá Károly cimbalomművész. Ez a valóságban körülbelül egy 25x25 méteres hely volt.
1: Zoli bátyám, ahová most megyünk, Szepesi József költő, az itt lakott valahol ebben a házak egyikében.
0: Igen, az utolsó lakása, mielőtt Pestre költözött.
2: Mondja Botos Zoltán festőművész.
1: Ugye egy osztályban is jártatok.
0: Egy osztályban.
1: Egy padba ültetek.
0: Igen.
1: Már akkor látszott rajta, hogy szereti az irodalmat, a költészetet?
0: Bizony. Olyan jó feje volt a Jóskának, hogy amíg én a leckébb otthon tanultam, egy fél nap kellett még valami a fejembe menjen. Ő az első olvasás után rögtön tudta.
1: Rögtön tudta.
0: Itt mondtam beszédet annak idején, amikor ez fölkerült. Úgy kezdtem, mint a nóta, hogy valaki hiányzik ebből az utcából, de valóban nagyon hiányzik.
1: Bent lakott itt ebben az udvarban?
0: Itt bent lakott a második emeleten.
1: Menjünk már be akkor az udvarba, nézzük meg.
0: Igen, itt lakott a második emeleten. Nem tudom, mennyi lakbért fizetett itt, de akkor már ő dolgozott az építőiparban, mint szobafestő, mászoló, úgyhogy ki tudta fizetni. De szegény volt mindig, mindig szegény. Van itt ebben az antológiában, ezt nekem dedikálta barátomnak, Botos Zoltánnak szeretettel Szepesi József. 1981. május 5. Akkor jelent meg ez a Fekete Korál című antológia.
1: Akkor ezt nagybecsbe tartod?
0: Ezt nagybecsbe tartom, igen. Hát itt van a kézírása, nézd meg, hogy milyen szépen írt. Gyöngybetűi voltak. Szepesi József, költő. Vándorbotom királyi pálca. Utiruhám királyi köntös, ezüstportból csillogó út, amelyen járok, bár göröngyös. Nem trónolok cifraszéken, s nincsen úri palotám, mennykupolás, ám népem gazdag, reménykaraván. Otthonom a földkerekség, országom a végtelen, király vagyok, nomád fensép. Kardom tőle, s címerem neked hódol a mindenség. Társajomban hordozok erdőt, hegyet, napot, felhőt, éjt és hajnalcsillagot. Én vagyok a minden áldott, bennem érnek a jövő titkait termelő álmok és az alkotó erő. Szepesi József, apám. Beteg ember volt, így beszélik, és ráadásul oly szegény, hogy nála sóherebbe földön nem volt azóta sem, csak én. Amin van, tőle örököltem, s csak az van, amit rám hagyott, fájó beteg szív, gyenge sóhaj, átok, csalódás, bánatok. Túladnék már e hagyományon, eladnék mindent lélekáron, s vennék egy új derűs szívet. Talán már túl-e rossz világon, nem kéri lelke tőlem számon, szegénytől, hűtlenségemet.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: A következő fél órában a térség egyik legismertebb popénekes Marina Perazic életútját mutatjuk be. A fiumei születésű művésznő, aki eredetileg építőmérnöknek tanult, a Dennis and Dennis együttes frontembereként írta be a nevét a horvát és a volt jugoszláv könnyűzene történetébe. Műsorunkban felidézzük életének és pályafutásának legfontosabb állomásait. A rijekai rockszintér aranykorát, Davor Toljával való együttműködését, amerikai éveit és visszatérését a színpadra.

Fiume a 80-as évek elején az akkori Jugoszlávia egyik legfontosabb zenei központja volt. Itt találkozott Marina Perazic és Davor Tolja, akiknek köszönhetően megszületett egy új, korszerű elektropop hangzás, amely megelőzte korát.

Marina már gyermekkorában megmutatta a zenei tehetségét. Zenei óvodába járt, zongorázni és gitározni tanult, később pedig a Jeka Primorja kórus tagja lett. Bár építőmérnöki diplomát szerzett, végül a zene lett az élete. A Dennis & Dennis első albuma hatalmas sikert aratott, és egész generáció kedvencévé vált.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Marina Perazic nem csak hangjával, hanem különleges színpadi jelenlétével és előadásmódjával is kitűnt. Azt vallja, hogy egy dalt nem elég elénekelni, azt át is kell élni és el kell játszani. Talán ennek is köszönhető, hogy előadásai ma is ugyanolyan hatásosak, mint évtizedekkel ezelőtt.

A 80-as évek közepére a Dennis & Dennis a volt Jugoszlávia egyik legsikeresebb együttesévé vált. Koncertjeik teltházasak voltak, lemezeik platina lemezek lettek, dalaik pedig naponta szóltak a rádiókban.

A sikerek ellenére Marina Perazic és Davor Tolja művészi elképzelései idővel eltérő irányba fejlődtek. Marina szóló karrierbe kezdett, bár később többször hangsúlyozta, hogy a hírnév soha nem volt elsődleges célja.

1988-ban Marina New Yorkba költözött, ahol közel egy évtizedet töltött. Távol a reflektorfénytől egyszerű életet élt, különböző munkákat vállalt, családot alapított, és megtapasztalta azt a szabadságot és anonimitást, amelyre mindig is vágyott.

25 évvel a szakítás után ismét együtt álltak a színpadra a Dennis and Dennis Reunion koncertsorozat keretében. A közönség bebizonyította, hogy dalaik semmit sem veszítettek népszerűségükből, és ma is generációkat kötnek össze. Önök Marina Perazic és zenei életútjáról hallottak összeállítást. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a rádiónk hullámhosszán.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 11-e, csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunkban Rózsa Gusztáv autórestaurátort ismerhetik meg, aki szinte véletlenül lett karosszéria lakatos, ma pedig már mestere szakmájának. Lánya Dorina is otthon érzi magát az autószerelő műhelyben, és mivel régóta szeretett rajzolni, festeni, egyszer csak jött az ötlet, hogy fémlemezeket domborítva és megfestve készítsen különleges alkotásokat.

0: Most Lajos Mizsén vagyunk, de te valójában nem itt születtél, nem innen származol.
1: Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem. Hát úgy kerültem el onnan, hogy édesapám villamosvezető volt, Budapesten dolgozott, ő is ingázott, havonta járt haza, és 1979-ben gondolt egyet, és akkor albérletet váltott ki magának a kis családjával.
2: Mondja Rózsa Gusztáv, autórestaurátor, karosszéria lakatos.
1: És akkor én voltam 8 éves, másodikos voltam, és akkor itt kezdtem a harmadik osztályt 79-ben. 81-ben kaptunk egy úgymond egy tanácsi lakást Angyalföldön. Ott nőttem fel, tehát 18-19 éves koromig ott voltam, és úgy mentünk tovább Káposztásmegyerre, és így tovább, és így tovább. Szakmát úgy tanultam, hogy lövésem nem volt 14 éves koromban, hogy mit szeretnék. És az egyik barátom, osztálytársam ment karosszéria lakatosnak a Bánki Donát szakmunkás képzőintézetbe, és kérdeztem, hogy te hova mész? Hát megyek a karosszéria lakatosnak, hát akkor megyek én is.
0: De végül is nem volt rossz választás.
1: Persze nem volt rossz választás, de akkor, amikor a szakmunkás vizsgámat letettem, akkor voltam 19 éves, akkor profi breaktáncos voltam, mert egész gyerekkorom óta ugye csináltam ezt a breaktáncot, és akkor a barátaimmal kinyílt akkor a határ, ugye, akkor lett vége a kommunizmusnak. Kinyílt a világ, és mi mentünk, bevettük egész Európát, mentünk, utcatáncoltunk, pénzt kerestünk belőle, és akkor ilyen 21-néhány éves koromig ez így kitartott, és akkor így szép lassan így elővettem a szakmát, hogy akkor valamit kéne csinálni, de hát akkor se igazán tudtam, hogy mit kell, de amit tanultam az iskolában, az elég volt ahhoz, hogy elboldoguljak. Elkezdtem dolgozni a szakmámmal, és ahogy jöttek a sikerélmények, akkor ez felbátorított. Jó volt ránézni arra, hogy valamit csináltam, és azt én csináltam, ó, de jó.
0: Hogy kell elképzelni, milyen állapotban érkezik hozzátok egy ilyesmi autó?
1: Hát nagyon változó, tehát a fellelt állapottól kezdve az előkészített fémtiszta állapotig, a rozsdás állapotig mindent el lehet képzelni, tehát itt az ügyféltől függ, hogy ő hogyan találja meg az autót. Itt van például ez egy donor autó ehhez a Karmann Kia-hoz, tehát tulajdonképpen ilyen állapotban is ilyen. Ez egy fellelt állapot.
0: Hát ez elég elkeserítően néz.
1: Igen. Aztán a köztes állapot, amikor a lakatos munkát csináljuk, és le van tisztítva, és dolgozunk, az egy ilyen fémtiszta állapotot azon az oldalon.
0: Az már ott látható.
1: Igen, és a végeredmény egy lefényezett karosszéria, ez 3 hónap fényezési előkészületnek a munka eredménye. Van egy összeszerelési fázisa, tulajdonképpen a végösszeszerelés, amikor belekerül a futómű, belekerül a
0: az
1: motor.
0: Is a ti feladatot?
1: Igen, a mi feladatunk, vagyis a mi műhelyünk, ugye, igen, mi vállalkozásunk, tehát... mi karosszéria lakatosok vagyunk, nekünk a szét összeszerelést is ugyanúgy vállalni kell csinálnunk, mint egy új autónál.
0: De végén, amikor minden kész van, azért az jó érzés.
1: Hát ha elfordítja a kulcsot és elmegy és boldog, akkor az igen. Például ez lehet 50 ezer euró is, meg lehet 200 ezer euró is, ami a plafon.
0: A végösszeg.
1: A végösszeg. Tehát attól függ, hogy mennyire módszeresen és milyen minőségben, és mennyire korhűen lett megcsinálva tulajdonképpen. Tehát az a feladatunk, hogy ebből ez legyen.

elmentem egy-két ilyen céghez próbálkozni, dolgozni, de nem igazán jött be, mert a származásom miatt ugye nem nagyon foglalkoztak velem. Bármilyen ilyen alantas, akármilyen olyan munka volt, amit nem csinált senki sem szívesen, vagy pedig nagyon nagy szívás volt, hogy így mondja, akkor mindig mondták, hogy ugye, a cigány gyereknek majd ő elmolyol velem, majd csinálja. Akármit kérdeztem, mindig le.

0: Már nem jelentett kihívást, tehát bármilyen nehézségű, komplikált munkát meg tudtam oldani, és végre már ők jöttek hozzám segítségért. A szakmunkásképző iskolában mi tanultunk akkoriban még olyan technikákat, ami a lemezalakítást foglalja magában. Sárvédőíveket, lámpasarkokat, ilyeneket gyártottunk az ifákhoz, és azzal tanultuk meg tulajdonképpen a lemezalakításnak a fogásait, és ez így bennem maradt, és mikor a feleségem már együtt voltunk, és a két gyerekem már megvolt, a harmadik még nem, leköltöztünk Hodászra, és ott vettünk egy kis házikot, és ott csináltam magamnak egy műhelyt 1999-ben, és ott megtaláltak minden féle autóval, és ugye ott a régi autókat is fel kellett újítani, és így a kezemben volt tulajdonképpen a mozdulat. Szerintem egy olyan 14-15 éve kezdtem el foglalkozni veterán autókkal. 2009-ben kaptam egy lehetőséget arra, hogy Hollandiában dolgozzak. Ott is dolgoztam egy jó pár évet, és akkor egy rövid kirúccanásom volt Norvégiában, és ott is dolgoztam, még rövidebb volt Németországban, de úgy összesen több mint 6 évet dolgoztam külföldön. Neves restaurátor műhelyekben is megfordultam, ott is dolgoztam, nagyon sokat tanultam ott is a kinti technikákról, a mentalitásról, a munkához való hozzáállásról. Jó volt.
1: Miben más egyébként az ottani munka, az ottani hozzáállás?
0: Mindenki abszolút a munkára koncentrál, és nem arra, hogy hogyan súnyogjon, ez az egyik. A másik, hogy nagyon tiszteletre méltó az, hogy minden magasabb vezetői pozícióban van valaki, annál többet dolgozik. És annyira jó érzés volt, hogy te nem egy valaki, egy akármilyen kis kuli munkás voltál vagy valaki, hanem te voltál a szakember, te az autójavító voltál. Tehát tudták azt, hogy a te szaktudásodon múlik az, hogy nekik lesz-e fizetésük. Ez az egyik, a másik, hogy ez a halhatatlan nagy tolerancia. Tehát ott nagyon-nagyon toleránsak az emberek. És éreztem, hogy az a normál élet. Az egymás iránti tisztelet, a segítség, tehát az, hogy ösztönözzük a másikat, hogy mindenben jót lássuk, tehát lássuk meg azt a jót, hogy ugye nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Mindenki tiszta lappal indul, és elhiszek, amit mondasz. Jó volt azt látni, hogyha esetleg valami probléma volt. Ugye ebben a szakmában is számtalan hiba lehetőség van, veszélyes munka, rakunk össze egy autót, véletlenül megkarcoljuk, behorpad, eltöröm ezt, akár
1: problémát mindig lehet.
0: Ugye az hibázik, aki dolgozik, igen. És ők a probléma megoldására koncentrálnak.

0: mit csinálsz most éppen, mit kell ezekről tudni?
1: Most a karmangiának a hátulját csináljuk. Ez egy minta, nem ezt fogjuk használni. A hátsó részét cseréljük ki, újítjuk. Lehet kapni alkatrészeket hozzá, de borzasztó minőségűek. Inkább kézzel gyártjuk le, mert az méretpontos. Egyébként, ha megveszünk egy alkatrészt, úgyis hozzá kell nyúlnunk és alakítanunk el, akkor már miért ne a sajátunkat alakítsuk, és az olyan, amilyen
0: tehát
1: kell.
0: Fogsz, te kivágsz egy lemezt, és pontosan, addig megcsinálod méretre, hajlítgatod, vágod.
1: Igen, igen. Na, és ez úgy néz ki, hogy a hátfalnak, a zár részének van egy gyári felső része. Aha. Ez a felső része. És mi ezt a hátsó részt gyártjuk le, eddig a sárvédő aljáig. Tulajdonképpen már, amit látjátok, eljutottunk arra a része, megvan. Hogy tulajdonképpen mérete megvan, még egy picit még alakítgatni kell rajta.
0: Ezt be kell ide hegeszteni, és kész.
1: Persze, tulajdonképpen ide próbáljuk.
0: Megvan az íve.
1: Tehát megvan még az íve. Kicsit ívesebb, mert ez ugye befelé aha. hajlik. Egyébként magának a csomagtér ajtónak az alsó,
0: követi.
1: Alsó ívét kell, hogy kövesse. Egy picit még dolgoznunk kell rajta, mert picit ívesebb, de vissza tudjuk hajlítani. Az a lényeg, hogy itt egy hézagot kell, hogy képezzen. Aha. Ha lecsukjuk az ajtót, akkor itt egy folyamatos hézag kell, hogy legyen.
0: Akkor nagyon pontosan kell dolgozni.
1: Hát igen, alakítgatnunk kell. Nem mindig sikerül egyébként, valamikor harmadszorra, negyedszerre sikerül egy elemet legyártanunk, mert ugye vagy valamit nem jól csinálunk, vagy pedig a hajlításnak a sorrendjét elrontjuk. De ez benne van a szakmában. Ezt az ügyfelek nem látják például azt, hogy mit tudom én, egy csárvédő elem résznek, mennyi a munkaideje, meg mennyit kell vele csinálni, meg hanyat

0: minden munkát elvállaltam, csak azért, hogy ott a köztudatban benne legyek. Újabb autókat, régebbi autókat is csináltam, és osztottam meg a különböző social médiában a munkáimat, és akkor ott voltak veterán autók is, és akkor megtalált egy pár ember veterán autókkal, egy komolyabbakkal, és akkor úgy gondoltam, hogy inkább a veterán autós vonalat erősítem. Jobban is szeretem ezt, mert az újabb autó az már nem kihívás. Szeretem azt is csinálni, de az alkotás az sokkal jobb, amikor így.
1: Hát az kreatívabb.
0: Igen, sokkal kreatívabb. Annyi pénzem volt, hogy vásároljak egy pár szerszámot, egy kisebb szerszámot magamnak, meg kibéreljek egy kis műhelyt, egy ilyen kis 50 négyzetméteres műhelyt. Ennyivel jöttem haza. Kibéreltem, kifizettem. A karosszéri alakotás szakma sok minden szegmensből áll. Tehát karambolos autójavításból áll, vannak ezek a felújítások, az autó építgetések, amiben már egy kicsit kreatívabbnak kell lenni, és van az autó restaurálás. Tehát a felső szegmens az autó restaurálás, tehát aki normál autókat tud javítani, tehát lecserél egy küszöböt, vagy egy sárvédőt, kiegyenget, az még nem biztos, hogy esetleg egy sárvédőt le is tud gyártani, vagy esetleg egy homloklemez, vagy egy egész karosszéri elemet. Van, akik szakosodnak. Hát áll az úrnak, én nem szakosodtam, mert a kényszer rávitt arra, hogy én mindent csinálják. Tehát, hogyha hozzám bejön bárki bármilyen karosszéria problémával, én meg tudom neki oldani. Vagy ha össze van törve, vagy ha fel kell újítani, vagy ha át kell építeni. Mindent
1: van
0: megoldás. Tudunk. Mindent tudunk. Na szóval. Akkor itt ezt a részét le fogod hegeszteni, mert nézd meg, ahogy így mozog. Ide kéne majd egy
2: gondolkodni.
0: Itt fölül meg kéne majd fúrni, meg akkor itt ezt a
2: részét. Várjunk, még itt van benne egy törés.
1: Eleinte úgy indultál, hogy műhelyt kellett bérelni, ahol elkezdted a munkát, de mostanra elérted azt, hogy saját műhelyed van. Ezért is vagyunk Lajos Mizsén.
0: Havonta több százezer forintot kifizet az ember csak arra, hogy valahol dolgozzon. Engem ez eléggé nyomasztott. Nagyon sok helyre költöztünk, mert nem volt mindig megfelelő nekem a műhely. Túl nagy volt nekünk, vagy túl kicsi volt már, úgyhogy hál' az úrnak. Most itt vagyunk Lajos Mizsén, vettünk egy nagy tanyát, és ott építjük a műhelykénket. Most itt vagyunk Lajos Mizsén a saját kis birtokunkon, és még nincs kész a végleges saját műhelyünk, most egy ideiglenes műhelyben vagyunk, ahol tudunk dolgozni, de már nem kell bérleti díjat fizetnünk, ami nagyon jó. Azért vettük meg ezt a tanyát, hogy felépítsük a saját műhelyünket. Egy olyan bázis szeretnénk ide létrehozni, ahol veterán autós találkozókat, szakmai eszmecserét is lehet szervezetten majd lefolytatni. És hát a régi álmom az, szerintem ez is meg fog valósulni, hogy itt egy olyan bázis létrehozunk, ahol hátrányos helyzetű felnőtteket vagy fiatalokat tanítsunk meg a szakmára. A karosszéri alakotós szakma már hiány szakma, úgyhogy akár kihelyezett képzést is tudunk itt majd csinálni. Egy nagyon jó kereseti lehetőséget és egy jó hivatást tudunk az emberek kezébe adni.
1: Amikor először találkoztunk, akkor a Roma Sajtóközpont Aranypánt díja kapcsán jöttünk hozzád, ami arról szól, hogy hétköznapi hősöket mutattak be, akik a szakmájukban példamutatóan dolgoznak.
0: Emlékszem erre az időszakra, az a dolog az úgy történt, hogy a feleségem valahol ráakadt erre az Aranypánt díj jelölésekre, olvasták, tehát figyelj, hát ez pont olyan emberekről ír, mint például te, és olyan emberek jelentkeznek. És akkor beadta a jelentkezés, és akkor így kerültem képbe tulajdonképpen.
1: Mit szóltál ahhoz, amikor láttad, hogy jelöltek téged egy roma közéleti díjra?
0: Én nagyon örültem neki, mert azt mondtam, hogy ez nekem ez teljesen megtisztelő. Nekem ez nagyon tetszett, mert abszolút pártsemleges, politikamentes, teljesen hétköznapi embereket jelölt. A másik meg az, hogy mi árral szemben vagyunk, tehát akárki akármit mond. Én amikor a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében iskolába jártam, akkor én egy abszolút szegregált iskolába jártam. Kívülállók voltunk mindentől, és ugye ez végigkísért az egész életemen. Amikor az általános iskolába kerültem, amikor a szakközépiskolába kerültem, tehát mindenhol csak ezek a hátrányok voltak. Az egész életünk így épült fel, az én életem is, hogy mit már mondtam, árral szemben mentem, és volt bennem egy ilyen bemutatási vágy, egy ilyen bizonyítási vágy, hogy igen, akkor is megcsinálom ezeket a dolgokat. Magyarországon igen, van szegregáció, de a másik fele is van. Tehát van lehetőség is arra, hogyha valaki élni akar vele, ugyanúgy roma vagy nem roma, hogy kitörjön a szegénységből, és legyen belőle valaki. Nem. nem vagyok hétköznapi hős, de azt elismerem, hogy a munka, amit végzek, azért az nem egy hétköznapi munka, tehát azért elég érdekes, és nem igazán ismerek a szakterületemen belül más roma kollégát, aki restaurál. Az emberek számára figyelemfelkeltő, mert megmentünk egy darabot tulajdonképpen a jövőnek, a múltból.
1: Mondhatjuk, hogy egy érdekes színfolt ez a szakma Magyarországon?
0: Igen, főleg az, hogy külföldről ugye jönnek Magyarországra nagyon sokan veterinárautókat felújítatni, mert itt még ezekhez az old school, tradicionális javítási technológiákat még mi ismerjük. Tehát ott kint azért már az ilyen nagyüzemi leveszem, felrakom, modern autójavítási technológiákat ismerik. Mi is ismerjük, mert mi is haladunk a kórral, de bennünk van azért így a
1: régi iskola.
0: Igen, az old school.

0: Uszti, mondhatjuk, hogy te egy ilyen Volkswagen T1-es specialista vagy?
1: Tulajdonképpen lehet mondani azt. A fő profilunk egyébként ez, vagyis a restaurálás, de az egyik legkedvencebb típusunk az a Volkswagen Transporter T1-es. Hollandiában, amikor kint dolgoztam 2014-ben, akkor az egyik legnagyobb autójavító hálózatnak a tulajdonosa csak megkeresett egy saját egy ilyen T1-es projekttel, amit én felújítottam neki, hát magát a karosszériát felújítottuk, ő szépen félrerakta magának ezt a karosszériát, és 2019-es évben megkereste őt egy lift forgalmazó és gyártó holland nagy cég, és felkérést kapott egy olyanra, hogy egy olyan egyedi projektet kéne megvalósítani, ami még a világon senkit nem csinált és egyedülálló. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen karosszériából tehát ki kellett alakítani egy liftet.
0: És ez megvalósult.
1: Igen, megvalósult, és ez elég feszített munkatempó volt, amíg elkészült, mert volt mikor heti 80-90 órát is dolgoztunk. De hát ezért mentünk ki. Tehát 12 hét alatt elkészült a nulláról. Hálás vagyok az úrnak, hogy ezt így elrendezte nekünk, hogy azért a nevünk az jól cseng mindenhol, tehát Nyugat-Európában is. Tehát vannak megkereséseink Németországból, Svédországból, Hollandiából.
0: Mesélj egy picit erről a vasról, amiben ülsz.
1: Hát ez egy régi Ford, 70 év körüli. Az egyik ügyfél adta ide nekünk, hogy egy kicsit pofozzuk helyre. Ezt először kilakatoljuk, kijavítjuk azokat az elemeket, amik lyukasak és nagyon rossz állapotban vannak, csak utána megy majd homokszóróhoz, és akkor a tulajdonos majd kezelésbe veszi, és akkor építenek belőle egy ilyen látványautót. Egy 70 éves autóhoz ez egy szenzációs állapot, mert nincs szanaszétóhanva.
0: Beszéljünk egy picit Dorina lányodról.
1: Hát nagy büszkeség nekem, nagyon örülök, hogy így szépen kialakult nálam. Láttam először, hogy filcol, akkor rajzolgat a közösségben, a gyülekezetben, ugye ahova járunk, mert több mint 20 éve ott vagyunk, és így a földön ült mellettünk, adtunk nekik ceruzát, rajzoljatok, elkezdtek rajzolni, és egyre szebbeket, egyre jobbakat rajzolt, meg a többi gyerkőcöm is ugyanilyen kreatív, és egyszer már ugye felnőtt, és akkor egyre komolyabbakat csinált, és aztán elkezdett magától festeni, nagyon szép dolgokat kezdett el csinálni. Mindig jött be hozzám a műhelybe, mindig tetszettek neki azok, amiket csinálunk. Egyszer csak látta, hogy én így hobbiból, amikor már unom a lemezt, akkor fogok egy másik lemezt, és azt kezdem el kalapálni, de tényleg így van, amikor már elegem van a munkában, és már nincs kedvem már autóval foglalkozni, akkor előveszek egy darab lemezt, elkezdem püfölgetni, csinálok belőle egy kis grillezőt, vagy valami kis modellautót, egyre bonyolultabbakat kezdtem el készíteni. Mikor ide költöztünk, akkor is csinálgattam magamnak dolgokat, és Dolcsinak megtetszett, és mondom, gyere, próbáld ki. És odajött, nem tudta, hogy mit, hogyan kell csinálni, és akkor egy-két hét alatt így belőtt a dolgokba, jöttek a sikerélmények, és akkor mondtam meg, hogy te figyelj, miért nem fested meg, különleges lenne, mert ilyen térhatású festmény lenne, mert ha valaki messziről megnézi, akkor csak egy normál festményt lát, de ha közelről megy és megnézi, akkor látja, hogy kidomborodik az egész, és kipróbált, és tetszett neki nagyon.

0: Minden úgy kezdődött, hogy édesapukám ugye már évek óta benne van a karosszéria lakatos világban. Mindig is nagyon tetszett ez a férfias munka, amikor valaki hegeszt és flexel valamit.
1: Mondja Rózsa Dorina.
0: És igazából egy autót épít egy szimpla, sík lemezből, és egyszer hazahozott egy domborművet, amit ő készített, egy Volkswagen bogarat ábrázolt, és néztem, hogy ez nagyon jól néz neki, ha ki is festenénk. Itt jött ez az ötlet, hogy édesapukámat megkértem, hogy tanítson meg lemezeket hajlítani, illetve domborítani. Utána belefogtam ebbe a munkába, és elkezdtem festegetni is. Én úgy láttam, hogy ebbe van spiritus, és nagyon, nagyon elkezdett érdekelni még jobban ez a lemezmunka. Azelőtt festettem már, ugye dekoratőr végzettségem van, mindig is nagyon-nagyon szerettem festeni. Aztán ebben láttam kreativitást, hogy ez valami új, és valami korszakalkotó, és gondoltam, megmaradhat a festészet iránti szeretetem valami új munkában.

0: hogy néz ki a folyamat? Fogsz egy lemezt?
1: Először lapra rajzolom, mert ott ugye tudok korrigálni, majd ráragasztom a megmunkált lemezre, amit már megcsiszoltam, a lapot, átkarcolom a vonalakon keresztül, és utána félszóllal átrajzolom, és akkor rajta van már a kép a lemezen. Utána ziknizőgéppel megdomborítom, szoktam használni angol kereket is, az még jobban domborítja a lemezt. A művész nevem az Rose Design. Ezt a nyarat arra szánom, hogy minél több autós találkozóra eljussak, mert leginkább ezt a tematikát szeretném folytatni, de volt már egy portré megrendelésem is, azért mégis életet kell belelehelni, maga a domborításnál is, és hát sikerült, nagyon, nagyon elégedett volt a megrendelőm, és nekem is nagyon tetszett, viszont szeretném, hogyha erre gondolnak az emberek, hogy a Rose Design néven milyen tematikájú domborműveket találhatnak, az mindenképp autó.
0: És egyébként mit szól az édesapád munkájához?
1: Nagyon szeretem. Ámulva nézem, hogy lehet ennyire egysíkúan hegeszteni, és nem átlyukasztani a lemezt például, mert én már próbáltam hegeszteni, azt még a mai napig tanulom. Nagyon nehéz, elképesztő is igazából apukám mögött 10-20-30 évek vannak. Szóval én is csak előre nézek, és próbálok fejlődni. Mindig is érdekeltek, főleg az oldtimer autók. Kiskorunk óta vitt minket autós találkozókra, és úgy éreztem, hogy édesapukám miatt is egyedi vagyok, mert van egy apukám, aki autókkal foglalkozik, ráadásul rozsdából készít egy kulcsra kész autót. Ez mindig is nagyon tetszett és érdekelt.
0: És egyébként te mivel foglalkozol?
1: Csoportos köredzés oktató vagyok, igazából még itt Lajosmizsén. Nagyon szeretek sportolni és mozogni, túrázni, és nagyon szeretem oktatni is az embereket. Nagyon jó, amikor látom, hogy fejlődnek.

0: Mesélj egy picit erről a helyről, ahol most vagyunk.
1: Hát ez a hely a szívünknek nagyon kedves, mert megtértünk és Istennek az útját követjük. Rendszeresen járunk Isten tiszteletekre, evangelizálunk, beszélünk az emberekkel Istenről, az Úrról. És 2022. november 9-én nyitottuk meg ezt a kicsike kis termet. Elkezdtük az Isten tiszteleteket tartani, evangelizálni az embereknek, és jönnek. A mi közösségünk az a II. Világháború után Ausztráliában alakult meg. Pár ember összefogott, és azt mondták, hogy nézzük meg, ahogy a Biblia mit ír, és mi csináljuk úgy, ahogy a Bibliában van, abból baj nem lehet. És így nőtt a közösség. A közösségünk 30 éve van Magyarországon. Teljesen függetlenek vagyunk, tehát nem kérünk semmiféle támogatást. Saját magunkat tartjuk fenn az adományainkból, saját magunk béreljük, saját magunk fizetjük. Mindenki tisztes jövedelemből él, és közösen tartjuk fenn magunkat.
0: Mit jelent a hit a te életedben?
1: Nekem 20 éve az életem része. Jelen van az Úr az élet. És vezérel minket tulajdonképpen. Tehát minden döntésünket reálbízzuk. Tehát az életünket úgy éljük, hogy Isten benne van.
0: A szakmai életedben mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
1: Az álmom az, hogy egy olyan létesítményt hozzunk létre, amiben olyan tudást adunk az embereknek, ami teljes mértékben szakmai képzésre alapul. Tehát, hogyha valaki onnan felszabadul tőlünk, akkor másnap már be tud állni dolgozni. Tehát szeretnék majd kooperálni különböző cégekkel, akik mentorálják tulajdonképpen a képzéseket is. Hátrányos helyzetű fiatal felnőttek vagy felnőtt embereknek a képzését szeretnénk ezzel megoldani. A hónuk alá nyúlunk és segítjük őket egy jó szakmához. Nincs kiugrási lehetőség, mert van olyan, akinek arra nincs pénz, hogy egy cipőt vegyen magának, hogy a következő városba bemenjen egy állási interjúra. És ezt szeretnénk mi elérni tulajdonképpen, hogy segítsünk az embereknek kitörni. A mi szakmán.

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Rostás Iboly, agyesz papeszko papovorbil, palau rostás István bihol. Pakodi vorbil andeszoszke páre bútya pélasz tajavri avilasz purorom. Anglale nyomci, pekávergyesz anglale ruszuranáselasz.
3: Del tu mi del bagzor sa stipe a intrego na romen con cado a da si shuner. No ha tatunci pale mesim kodi iboy con col des vorbias fogadin mandar seretettel. Lasi ilisa penavtu menge avri murro trajo, murro ne posko trajo, murro pure pa posko trajo. Sarsovo e penela sai vorbias ke mindik tele besela skrujala men do puro rom. A mi ott van benne a kagyilem, inkább olyan tuncsin az kére, vagy fogságba szaszan, de kőbánya importáli szárda lesz le russzuri, ke majd itt el a nyamcongó vasszasz, remez, és a del nyamcongó lágeré. Kutáj, a voj nagyon buszán vedi szárdasz, kodó puro romszó penelasz, a biholkadó rostás István Pista busolasz, in gyarkaringal egy csákvára, származi az kadó, lesz kodadandal csorszasz, lesz kidészasz, Géri Csurárica. Hát ugye vándorol, én azt várják a nála romhajkák, ha nem aladjél elő fajti, ha ezt a jegszasz abba a tuncsikon a háborúhoz, az, hogy konkasz, az a szociálvangla háborúhoz, ki menekült, az az, kadal a népuri üldözött, az az. Ugye csifogadin azt lándre katikáj, andaj csak várják, lasztar csorondó tápi leszkidej, illetve hajleszkodad, andó tápi jó sáp, és akkor terakhagylaszkodó puro romszár volt Penlasz 1913-ba. Volt kérgylasz báró, robári lasz, de levándoroli szárdi, ne anda tápió sáp, ando akasztóvó. Ando akasztóvó, kadó puro rom várja, kanagogya vörmanusszasz, kanasavorosszasz, vandi iskola pírelasz.

Are kanandel, 40-es a vers. Naszkotál az ővől a romenget, a vaj pírelasz. 100-es, 30-es, stáre versengó, abba boltos cselét szasz. Andal akasztó van, do kiskörös, bár vorba szaszkodik, az bicikli szasz, vagy vurdon, vagy a vutóvó, de lesz abba a tuncsi dupla kerekűvó biciklivó szasz. Sutyóvó szasz, de su stáre, de su pánzsa versengó, portal pírlasz, andal akasztó van, do kiskörös, boltos cselédnek. Mai bari las gero do se shove de shefta bershengosas ingerdinales ketanoke andre ingerdeles hatande kudi vrema cizana ponto shankana ingrena se murshen da elekternosas kana ingerdeles abales atun chiromnisas vichalatosas les ingerdeles le nyamtsi khutildeles lagerba apelas chorona jom budbuti karavnas lesa Karinge des október sengó, kana fogjó pélasz. Mró praloroka szépen elász, hogy nagyon butéhez ijasz. Ledugon hanas leketani. Szőröstű, bőröstű, szasztek iráven leken, azt levrámetek uzsáren, opraváre szomasz, vagy szár szaszt le kecski le bále, kuszal bal kede, kirávna szpenga kede, hanas. Apolal annyira ávri bokhajli negére, ando munka szolgálasz, hogy nyamci kernasz lenca, hogy te jegrig, abba mudárin, azt a romen helye zsidóven, Kena andekodi temingerdele kaj mudáren az a romen, hanem szár hullin azt a reketani, népuri hajando gyűjtőtábor kaj szasz le romhaj méren azt, ugye von pe jegrik szasz, le múle pále pe káverig, ande káver a láger uri, ha kiráven azt lesz a pujeszke. Hai von csorra szár hatjáren azt a maszeszki szunk, szár kirolaszkodó masz vagy petyol azt a manusa. Von kada támadin az pe kontineru, de kam nas te khana manusha no mas, saskas puskete nas kunka kontineri kozaliti as. Chorro prorom kado penala su dvivoj kam nas te žal. E mai buten salera gažen cajle, mai bute fogionca, feri puskete nas kodalen konko teža nas.

0: Rostás Ibolj, vagy ez Papeszkó Papa Vorbil, Palau Rostás István Bihol. Pakodi Vorbil Andes Oszke Párebútya Pélasz Tajavri Avilasz Purorom. Anglale Nyamci, Pekávergyesz Anglale Ruszuranáselasz.
1: Nákács, hogy rájkerül szárdaszkadó, haláló, vajé halál, képes az azt is elpeszke, te csórel, te kúduli, keleszke ketani, e főnök uri, konvi fogjúri péline, külön lágerokba szasz, és a pollen munkaszolgálatra zsene szávra suden az. Hát zsalaszpeszke géró, te csórel, mikor te kerül az a tepsziji, kell jönni az a bádó. Ávri munkanat lesz a mai báre. Andá kudott, te nem érjen, andá bok, te zsalvoj, te szerzi, mivel romszasz a ügyes osasz. Hát jönni az tanele mai butenget, te hanot, te nem érjen, a preinkre lesz, eke hadosztályos szinkre lesz, vajó pretritopesza. Száz dújgá, zse hajvojkon, zsenasz, de állandó jelleggel, zsenasz, ha inkren az penge manusson a pre. Nokadó purorom, Bristavte, davte, penavka na ketanak ingerdele slovasi sas. Pepárne graz teste pilas hirmondovo sas. Ha kada pila svoj fokšakba, ha hučil dinele spe graz tes kodumo, olil sas te hal, so ingrelas hiro, tele sas te na kaveles, voj penelas gero. A pol pele vel njamcuri fokšakba, ka sa voj sas, ke vikodale hučil dinele rusuri, kavna sa bande suruli nas le njamci, ha ingerdine čorres avri ande Rusija. Kaj sas majntek baro baro fronto, ha buruvo, kepen nasleske domkanjal, ko te von tri žene ašile eledbe. Vi voj, kaj ko to utoršo čapaš, žene svoj penlas odjazvo to utoršo čapaš. Iš keda ašila se eledbo talal mule pašilas, ande bomba ko gropa. A sare bomba imala da se gropa, pepengo tatevo crdine mulen, hajmo trinže neke ašile elad.

Igen, százkasz kérés, de az, akkor nagyon tényleg kicsit, az 30 kilóra diftaftikása kérdjön az, akkor talán kére vagonyozni az. Hát az, akkor már szigó kére nása lesz, annak tanulja, szár fogságba pél az, de kadó prorom csikam el az, kadó ávrinkre lesz, pasapeszkéke tanít, pasapeszkó tém, és volgér okaringingre, az lesz én csazsala, szárte násle, notar inkább zsalasz le majbutenca. Gáj pél a szander uszian, de kő bánya kör lesz bútya, gáz fektetőné. Páncs berszasz, andó fogságo, páncs berskörd az bútyé. Azt hiszem, szár végez az zsenesze háború voszke, a tuncsi pél az, hogy fogságba kell uruszúri szár Andrea Vilegyens nyomi szárdele nyomcon, kadom kanyarikon pél az, tarsza péle, tarsza múle, trinzsen asilandot rajovon. Ek akasztóveszko kántori, hajek kiskörösezko gázsó hazafi Pista bácsi, hajó Rostás István, kadol trinzsen esz az kodalakon, andot rajó asile. És murópral vikot ebusz szenvedi szárdas. Mecsi zsános pakató, kénke mátó, korjába csi, megcsi szimas. No, mire mire a kagyilem, murodatáj, murodéj, kitáne kerülő szárde, mire a kagyilem. Stáre bersengi szimas kananda fogságok kérez, 54-ben muklin lesz anda fogságok, le puraró mesz, abban megszimas, csemlékcsi szícsi pekodó, kudjénke a tuncsi stáre bersengi savorosz emlékszik, pálal. Hanem pekaszai bútyan, de emlékszik me, hogy Apola Vilaszek nagyon csorult rá, 56-ba. Szaszek forradalma po ungro, áj maladás. A memuró prál, andé dár, szarcipin azt legázse, aki nem szerette ezt a kormányt bekörsózni, paprikázni, ami szatelal bára, kik a széthan ezt ebbe, szasz az, hogy pasal murmunci, hajtalal gázse, enge bára, szasz a márici nekera, ha szándel murmunci garagyile le rom, ha ugye van men savoron ingren a spenca, hogy te nahogy mudáren, ameké dáren, azt a rom katakudala ávósa. Hát katakodala lázadó úr, aki kon lázadin, azt kadalsza, enyám congó párt fogóvó szasz 56-ba, andó akasztó van, de kudó cínogával garágyilám, dára szasz, szársavúra szaizdra szasz.

0: Rostás Iboly, vagy ez Papeszko Papa Vorbil, Palau Rostás István Bihol. Pakodi Vorbil Andesoske Páre Bútya Pélas Tajavri Avilas Purorom. Anglale Nyamci, Pekávergyesz Anglale Ruszuranás Elasz.
1: Nomuro Pralkadaleske Végeszasz, Avilas Bári Bok, Pojegyodanasz Le. Uhamasko, aro, manro, o chicken, o cukro, a babaro rusimasme, budbo kaiva saspekuda emleksi. Sove bersenga, ando eftato bersimaska nakadosas. Mrimami talapesko shiro gravelas mango, uhamasko, o cukro, manro, so pojajo jamas telelpeske. Hajanas chore cheravilaxas, more paruvenas, vasuri ingrenas, bare chare, tepsi, ishtazuri, o puroromi. Gerelas, kanaudjanda fushago, keravelas, hajvarisu sam indik foglalkozi, a soprande pešta pirelas, palaharkumisko forgači, haj galico, kere nas se gaže, andraso sa permetolin, žene sa kudo biknelas, kada le pure mače sanda kiškereš, kodo, žalas le soprande pešta, hane nas penca djorša ruba o forgačo, harkuno forgačando, dobro geci biknelas le do trine gaže, nge konkrela sandal galici. Ja ne sa kada treino spenge kadala na pol korela su puro muro pravari su arti sardas les kojvari su na svoj pesas les vade las vari su na svoj pečižana da pelna su dvan do fokšago trinde skorosas hoja pol sores las les sona čižana kana kera vilas korailas pol meka baru vos žutija spelende sar baru vos deše beršengi deše dongi simas čoro puro kororo majlas pes i pari, vándori par, szaszlesz vas, bőr, toll, rongyozásra. Hát mert zsosz gérenc, aki már van barárdine. Ugye lesz ki romni, ha van barárdine, kemur ide és udasz ma, csimur oda, csi barárdasz ma, kemur oda romnyalasz. Vilesz káver családok, kérdez, hogy mami lasz ma. Ó,

0: Nagyon-nagyon busz szenvedi szárazasz. Csorró-púró-róm korrószasz, de szasz várjaknak odal 5 fillérése? Emlékszisz tűnképek odal 5 fillérése? Hivárde?
1: No.
0: Lóve? Na, ez szaszó pribroj. Hát szar csizsa navkodal terni máti, csizsa nem szólkodó pribroj. Rás pól. Tertin kodal lesz szasz póri. Hát kodal lesz a... Pekodoson az kodal 5 fillérése, hát addig már én azt csokanusza, addig pekovanca, kodallove, még szarangrusz csicsi kördolasz. Yeah. Apol le pribrosz, az sukvári szájra szelén azt le, kernasszomnak unna angrusz csanda harkune 5 fillérése. Hát kodal a biknen az hochavna szándele gázsén, parumlen az hamaszko, kazsán az lovenca, andre hochaven az lenca. A tuncsik biknen az a jegyó, a élelmi jegy, kajekker biknen az, palpále hochavel az lingisei, a jegyó, hogy ellopta anyám a jegyet, adja vissza palpále az pálingre az lingisei, a káverker, pahale palpále anel az lesz, hogy eke jegyó szapánzse, sove keren, de ande hochavel az a gázse. Ha ugye szasz lesz se, annus busol az, morakod idra bárel az. Zsanel azt a drabárel, ha ugye világ ide, zsanel azt a drabárel, összelenc, epuri romnyi. Ha tényleg ide, na se gazsán, na da lóven, na da hamasz kirezt, apola menge kádá, na da traim mol. Az én is tosszasz ke, zsanel azt a szerzint, a nem penge. Ha vordone szabakan a pírasz, a se grász tesza, tuncsa beinke már mi is tosszasz gérenge. Ke puri romnyi trádelasz, a purorom sinlasz a la csúnyasz andograszt, hiába csidik el az azért, ha gyári lasz kájmalavel. Ha egy kádezsan az penge peltanyi, pelgava, kátra én az penge. Ha hát mi melemca, mi me iskolások erdje lemant, iskolatrubonot ebb híra, dújt rindje zsoszt, jegdújson csizsoszt, mindig buki azt ma. Bári szamára kérdi le mondd iskola padó. De morándél bulhet szokhez azt épp híra van di iskola. Zsipé púv círtosz le palamandekek, adi romnyan dal csorsz az épp romni. Csimukkal azt andél cinekantusat épp híra van de.

Kad Ungriko rádió voszasz per ománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

Köszöntöm Önöket! Ma egy román hip-hop előadót ismerhetnek meg, aki dalaiban előszeretettel szól a feszítő társadalmi problémákról, és hangoztatja a társadalom szellemi és kulturális értékei melletti elkötelezettségét. F. Charm eredeti nevén Bogdan Florin Vlaceanu 1981. május 9-én született. Több mint 10 éve van jelen a román zenei piacon, eleinte rap előadóként dolgozott, de 2010-ben úgy döntött, hogy stílust vált. Két dance kis lemezt adott ki, Assessita és Ejo címmel, melyekre a klubokban és a rádiós slágerlistákon is felfigyeltek. Charm szerint a karrierje kezdete meglehetősen ügyetlen volt, de végül nem bukott el. A művész mindig is tudta, hogy zenélni akar, annak ellenére, hogy a szülei nem támogatták. Kezdjük most F. Charm dalait bemutató műsorunkat az Amikor elmentem című dallal.

Elvégeztem az egészségügyi főiskolát, és ápolói diplomám is van, de ne számítsanak rám, mert amikor a kollégáim azt tanulták, hogyan kell injekciót beadni, infúziót bekötni, vagy előkészíteni a műtőt, én azon gondolkodtam, hogyan kell a következő darabot megcsinálni, mondta egy interjújában F. Charm, akinek úgy tűnik, van egy tartalék hivatása is, de mi megmaradunk zenei pályafutása mellett. Szóljon most a Frustrare, Frustráció című dal.

0: 2011-ben összeállt Emil Lazariával, és együtt 10 számot vettek föl, az F-Charm által komponált dallamvonalak és a fogyasztható szövegek, valamint az Emil Lazaria által készített zene tökéletesen párosultak, és olyan dalok születtek, amelyek nagy sikert arattak. Az első megjelent kislemez a 9 mm volt, és igazi sikert aratott. Az egyik legfontosabb romániai rádióállomás toplistáján például 7. helyen volt, és 12 egymás követő héten keresztül a top 30-ban is szerepelt. A legtöbbet játszott számok között is a 9. helyen állt. Most az Én hibázom is című sláger következik, amelyet egy másik ismert nóta követ ugyanerről az albumról.
1: Nu poți vinde fochia dului, nu poți vinde iubire raiului. Nu poți vinde cocaină traficantului, cum nu poți vinde moarte mortului. Dar eu...

a kortárs Eminescu becenévre is hallgató F-Charm versein keresztül egy kiáltványt oszt meg velünk a felszínesség, a kapzsiság és minden olyan dolog ellen, ami káros a társadalomban, arra buzdítva minket, hogy térjünk vissza ahhoz, amit a szerző a teljes élethez nélkülözhetetlennek tart, a spiritualitáshoz. Ha az evolúció a szeretet és az erkölcsi értékek elvesztését, a látszólag triviális dolgokból fakadó öröm elvesztését, valamint a hittől való elidegenedést jelenti, akkor inkább a múltban élek, még akkor is, ha egy felületes társadalmi csoport elavultnak és visszamaradottnak bélyegez. Ahelyett, hogy beolvadnék a tömegbe, csak hogy másoknak tetszhessek, inkább maradok örökre, fekete bárány, mondta egyszer F. Charm. Szóljon most a 2017-ben kiadott Vaya Negra Fekete Bárány című albumról a címadódal és a Mi Atyánk című sláger.

0: nostru!
1: A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy romániai hip-hop előadó F-Charm dalaiból válogattunk. Szóljon most az énekes napjainkban is a toplisták élén található népzenei elemekből is táplálkozó slágere, a Lume Világ című dal. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclip.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.